Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Képes figyelő. Politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő Dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Hodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Ihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

találsz egy más, egy olyat, ki jobb, mint én vagyok. Az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudod. Mert én, ha rád gondolok, úgy érzem, boldog vagyok.

bevallom, néha rossz voltam, hogy miért azt nem tudom. De bocsáss meg ezt,

0: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Akár!

0: sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: The kitchens of today can be more beautiful than 1949, because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year Glow Coat is brighter than ever, better than any. Try 1949 Glow Coat on your linoleum this week.

ott mondják csinos, nem is tudom, ez engem nem érdekel. Csak kisé bolondom, nem is tudom, csak azt tudom, hogy nékem pont ilyen kell. Azt mondják, hogy rossz, talán igaz, mégiscsak ő kell nekem. Azt mondják, gonosz, talán igaz, én mégiscsak őt, csak őt szeretem. Ha későn jön haza, ó, ez még nem hiba,

mint egy asszonyói terén, a karjaiba forró nulel, elég egy kendillanás, ha tőlem csókot vár, magához emel, ne érdekel már.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

falu végén kurta kocsma, ott is nagy a bum, a pakliban nincsen kum. Oda rúg ki a szamosra minket a tulaj, mert a szeknél soha sincs baj. No de lesz még a ridikülbe, meg a zsebünkbe finom dohány. Lesz még üres a markó, visz morgen tartó murimokány. Rossz ez az élet, silány, ne mondja, ne mondja, hallod, de körös silány. Lesz még a rivikülbe, meg a zsebünkbe finom dohány.

ez az élet király. Hallod-e körök király? Lesz még a rizsikülbe, meg a sebünkbe finom dohány.

32-es maga vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz, gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundét rám, nincs elovam, de víg vagyok mindig ám, mert 32-es maga vagyok én.

32 maga vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzon tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laci Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola.
1: A tüzelő ma drága kincs. Hol vintix van, pazarlás nincs.

ismerem a legszebb szót, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab parazsa, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó. Ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

öltök a hajamba kis máslikat, mert mostan én s nem más vigad. Magamnak megveszem a láncidat,

dan en zo'n borba, jo borban. Azért jobb a kaboró, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban. Azért jobb a kaboró, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban.

nincsen szóda a borba, zomborba. Mert oda lent zomborban jó bor van. Azért jobb a kaboró, mert szomjasabb a toró. Hát nincsen szóda a borba, zomborba. Azért jobb a kaboró, mert szomjasabb ott a toró. Hát nincsen szóda a borba, zomborba.

ha nem szeretsz, beugrom a Dunába. Természetes, nem utcai ruhába, előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal. S ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal per tuti szom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyebb.

0: Sem természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagymária, Luther udvar.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Az államrendőrség pénzki kapitánsága Janó Györgyné született Gergelejt Julianna pécsi napszámos nőt, azért mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
1: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: hibáztunk mind a ketten.
1: Rossz tanácsadó a büszkeség,
0: hát a rögle a

saram. Mi baj, így szól a jó barát, így rossz kedvűnek rég láttalak téged, ó, semmiség.

hogy másra zuhan le, majd vadul a szád, s másnak a karjában gyújt fel a vágy. Én nem bírom el.

jegyez meg jól, hogy most nincs kifogás. Mit bánom én, hogy jött valaki más? Hiába vár most egy új szerelem, én annak az újnak is

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincél a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pehes ember maga.
1: Én pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

Gugliar, Brekut Borlo, Micsemér, Kára Bentinér. Kelemes ógur, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén.

Fensterrahmen liegen, mi Kormi gibt Wolken.

0: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт! Станция Свободный Кошуть!

0: Amikor legyőztek, a Mr. Longtons Amerikában a Roosevelt. Divatba jött egy különös új tánc, mitől a szívem te megtel.
1: Kötel a farsal, mikor e tánc már kötelező lesz a gáron. Te is tudod majd, kicsit nehéz már, ha figyeled, hogy csinálom.
0: Zompotata tata disz, is the black folk. Ez az a ritmus, mi most kell, amit a Metro Gold és a Mayer járnak örömmel.
1: It's the black hole, hogy a lép a színesnél, hogy a hám level, a telátnál, meg rosszi vettél.
0: A tel most hozta Pestre a Fox híradó.
1: Átjárd minden este,
0: mert ez a lépés nagyon jó.

vagyok olyan legény, mint te vágok, olyan rendes, mint te láttam. Arra, hogy te nem szeretnél felesége, nem lehetnél, nincs gondom. Simulj hozzá, kis galambom, gyorsan, elindulunk még az esti gyorsan, de ő nem árt, ma sőt, egy dom. Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát, de szeretem, puha sejem, fekete szép aját, búbi fejé, szita szemé, kicsi kezé, jaj, de szeretem, maga csúnya, maga csúnya, maga pont az esetem.

0: maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
2: De szeretem magát.
0: De szeretem.
1: De szeretem.
0: Puha
1: seje. Puha seje.
2: Fekete szép haján. Gumi fején. Tiszta szemén. Kicsi kezén. Jaj, de szeretem.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
2: Maga pont az esetem.

Radio Budapest Station. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Viccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

despertar. Ezt a kis tanmesét azzal indítom felé, tanulságos ez. Ártatlan tanmese, nem igaz a felese, mégis érdekes. Jól fülej, jól figyelj, mert amit most ellesz,

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

0: miért van riadó rovarországban?
1: Na, megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

0: maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagyok, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalvador.
0: Maga házastárs vagy társas házban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, ha egy földtök kezdtek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó. Vagy a nőket pont úgy falja, mint egy

0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy hallja, mint egy trójai poló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastár vagy társasházban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, egy flörtöt kezdek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy hallja, mint

halvon telihenyi. Kukodra vágyom, míg élek én, csillagsugáron.

Egy kis ügye fogyott, ki a szerencse malac, ülit sose fogod, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres, s legyen az gesztenye szint. Barna veres,

ugye fogyott, ki a szerencse malac, Filip sose fogott, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres.

0: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.
1: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

Sokára el vagy örökre szívem. Soha se tudod meg, hogy úgy, mint én, nem szeretett még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

0: Kovonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
1: Kapitkopán honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.
4: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

az a fontos az ember, hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv, az nálunk nem számít, a tavasz hogyha elkábít. Nem az a fontos az ember, hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsi túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Soon you'll be able to walk into your Admiral dealer's store and confidently buy the style radio or radio phonograph you want. The selection of Admiral radios will be complete. There'll be radio phonographs for the famous Admiral exclusive features, slide away that makes loading and unloading your record changer so easy, and the foolproof Admiral automatic record changer. There'll be consoles and table models and newly designed cabinets of fine woods and modern plastics. There'll be farm sets and portables in many styles and sizes, including the popular Admiral Bantam, the camera-type radio that operates on alternating current, direct current, or self-contained batteries. There'll be new electronic refinements in AM, FM, and shortwave reception. And now about television. Admiral's extensive research assures television receivers with true Admiral quality. So, whatever you want in radio, you'll find it in an Admiral, America's smart set. You can get a very good idea of what Admiral will offer if you're right for a free copy of the new full-colored booklet entitled It's a Promise from Admiral. Just write your name and address on a penny postcard and mail it to Admiral in care of this radio station. That's all. Just your name and address mailed to Admiral at this station.

majd ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól. És ha menetel a század, csókot nem egyet, de század, intek kifele, hogyha a zene szól. S minden este majdha a kürtös trombitál, gondolatban ott leszek én a hanglinál. Majd ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól.

este a felletti a hegycsúcson. Vállad rajtom fejem, s az csúgom, szépít veled, nézni a pilgor eget, ragyog a

játszik a páros, ja turul madárra, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok betárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zserba, bóba, bóba, bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest.

ahol az ember felmászik a fára, s a turul madára, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, s ahol a zserba bóba bóba bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madára, ott van Budapest.

kedvenc, dobok az ének az ilyen át. Neked szól vágyom, patul és fájón a szerenát. Így soha se

ha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit.

vagyunktom tegnap este, s egy pillanatig rád gondoltam én, hogy hol járhatsz most.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

másom mindenütt a zeng. Látom ragyogó szemét, el nem árulom nevét. A hallgató, a kisfülén, vagy tán hangszórón jön zenét, engedelmet kérek újra én. Szerelmet vallok magának rádión, rádión, rádión.

Lehet az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves.

Lehet az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó, mert hiszen kis szívem az igazat, tagadni nem való, az a baj, hogy

édesem, ilyen, azonnal meggyógyít, olyan remek, és még van belőle, nem leszek beteg. Ha mondjuk nem alszom, vagy nagyon haragszom, ha könnyen

Why did we have

0: another.
1: Sweetie.

Slut i sotron urmelin. Farmen vártom, villamosra én, te érdekeltél.

árulkozás. Ez így történt Budán, egy nyári délután, s megváltozott az életem. Szerelem.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak símogat, doktor úr, nem láttam én úgy ilyen folytinomat. Doktor úr, magára spóroló, doktor úr, ez tud a jó dolog. Doktor úr, a szívem már fatik, csak nekem rendeljen, hogy

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha, doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy éjek oly finomat, doktor úr, magára spóroló, doktor úr, ez csupa jó dolog, doktor úr, a szívem már lefatik, csak nekem rendeljen, holnap köztől hatik.

0: Doktor úr magára spóroló. Doktor úr, ez tud a jó dolog. Doktor úr, a szívem már patik, csak nekem rendeljen, holnap összölhatik.
1: Most Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.
2: A bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
3: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.
2: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

reggel nyolckor gyöngyösen felvetem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk, akár a lipaton. Bocsásson meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem.

nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papám a körül röptesem. Ki vagy van, kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelem fölsülünk, akár a lipatomba, bombocsásson meg, ezt adogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papám a körül röptesem. Ki?

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.

Meg kell, hogy érezd, hogy most is csak érted ver a szívem. Gyere ide, kicsi szeszilány, égő szám a tiéd. Minden, ami szép, a tiéd, a tiéd. Végzetem érzem, a két szemed nézem, mi ragyogó, felháborító.

0: تغير دي بس
1: في نفر آسف لو جيتو تان فليبرا دي شكرا.

0: mert kislányom a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

az Isten, hogy miért lettem ilyen röhögős? Kiderül ebből, hogy sohasem voltam nő, temetés vagy esküvő, vagy egyéb gyászeset. Nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet. Ez olyan ragadó, akár a kanyaró, az én rögésem elkapja a pompfünéter ló. Ahaha, nevet a ró, nevet a dó, nevet a csortos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacag a spát, kacag a spit, kacag a spitzer, kacag a blit, kacag az ember, nincs is benne vitt. Röhög a blokk, röhög a blum, röhög a kón és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az éveset. Röhög a háj, röhög a

ne verekedjed, mert de becsapódok tör. Ha a végrehajtó jön foglalni engem el, ne vetekedjed, s felkérem, hogy foglaljon helyet. Ha a lábamra hát egy mázás asszonyság, én úgy rögök, ne menjen le, érezze jól magát. Nevet a rót, nevet a tau, nevet a csartos, nevet a gau, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacak a spát, kacak a spit, kacak a spitzer, kacak a blitz, az ember nincs is benne vicc. Röhög a blokk, röhög a blum, röhög a kol és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ízes meg. Röhög a háj, röhög a máj, ne pedig a